0: bakalírium világos lesz, ott a világot bevonom,
1: Ágyus, itt van Ágyus,
0: mert a lopet piszi, hoztunk utolsó hátszás,